0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
2: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, takarékoskodjunk a vízzel, néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak, a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Őrizetbe vették az EGRI sorozatbetörés gyanúsítottját. Rekord alacsonyra süllyedt a Tisza-tó vízszintje. Díjazták Eger kiválóságait. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Őrizetbe vették azt a 33 éves EGRI férfit, akit több, ugyanazon a napon elkövetett lopással gyanúsítanak. A rendőrség szerint hajnalban egy kávézóba tört be, később pedig egy idős férfi házába is bejutott, ahol azonban a tulajdonos megzavarta. Ezután egy családi házból két mobiltelefont, egy ékszerüzletből újabb telefont, egy kulcsmásolóból pedig laptopot és mobiltelefont vitt el. A rendőrök a bejelentés alapján gyorsan összekapcsolták az eseteket, majd rövid időn belül elfogták a férfit. Az eltulajdonított értékek is előkerültek. A nyomozók lopás és más bűncselekmények miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték a letartóztatását, közölte a vármegyei főkapitányság. Városi kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai díszünnepségen Egerben. Díszpolgári címet kapott Keller Péter, gárdonyi kutató, míg a 2024-ben elhunyt Erdélyi Gábor rendőralezredest posztumusz díszpolgárrá választották. Pro Agria életműdíjjal ismerték el Csank János labdarúgó edző munkásságát. Pro Agria szakmai díjat kapott Maszárovics Zoltán, a Markot Ferenc Kórház orvosigazgató helyettese, Hornyák István, Jakab Béla és Lázár Rita is. Eger kiváló orvosa, Pap Sándor részlegvezető főorvos lett, Ferenc Dávid pedig Hibai Károly emlékgyűrűt vehetett át. Eger szolgálatáért kitüntetéssel ismerték el Kovács József rendőralezredest és Kormos László Péter tűzoltó századost. A díjakkal az Egerért, illetve az egri közösségért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkát jutalmazták, tudósít a Heol. Sikerült összegyűjteni a szükséges pénzt a nagyúti Cékmány Hanna újabb barcelonai műtétjére. A 10 éves kislány családja már át is utalta a beavatkozás 4900 eurós árát, amelyet nagyrészt adományokból teremtettek elő. Hanna háromszoros agyvérzéssel született, maradandó agykárosodást szenvedett, jelenleg kerekesszékkel közlekedik és folyamatos terápiára szorul. A szeptember 15-e operációtól azt remélik, hogy javulhat a mozgása, és könnyebbé válhat számára a mindennapi élet. A családnak a műtét mellett az utazás, a barcelonai szállás és az ezt követő rehabilitáció költségeit is elő kell teremtenie. Hanna állapotát epilepsziája is nehezíti, ezért a sikeres beavatkozás után is hosszú távú fejlesztésre és kezelésre lesz szüksége, számolt be róla a Heol. Főigazgatói dicséretben részesült Eckert Szilvia, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet orvosa. Az elismeréssel kiemelkedő szakmai munkáját, betegközpontú hozzáállását és közösségi szerepvállalását díjazták. A doktornő korábban egy fővárosi centrum kórházban szerzett tapasztalatot, majd a 60-i intenzív osztályhoz csatlakozott, ahol az intenzív ellátásban, az anesztéziában és a műtétben előkészítésben is dolgozik. A kórház szerint munkáját gyors, megfontolt szakmai döntések és a betegek iránti kiemelt figyelem jellemzi. Eckert Szilvia emellett a rezidensek képzésében is aktívan részt vesz, írja a Heol. Két helyi kötődésű orvos kapta meg idén Felsőtárkány legmagasabb rangú elismerését. Az augusztus 20-ai ünnepségen Szőke Attilának és Cikán Gábornak adományozták a Felsőtárkány díszpolgára címet. A település ezzel munkásságukat és Felsőtárkányhoz fűződő kapcsolatukat ismerte el. Felsőtárkányért kitüntetést kapott Bajzát Zoltán, valamint az óvoda és bölcsöde nevelőtestülete. Díjazták a helyi általános iskola és művészeti iskola zeneiskolájának pedagógusait is. Az ünnepi műsorban helyi növendékek és hagyományőrző csoportok is felléptek, számolt be róla a megyei heti lap. Fákiás király köszöntővel tisztelegtek Szent István király emléke előtt augusztus 20-a előestéjén Egerben. A több mint 3 évtizedes hagyomány szerint az ünnepség a dobótéri Minorita templomban kezdődött. Majd a résztvevők fáklyákkal vonultak fel az egri várba. A várdombon a Szent István által alapított egri püspökség egykori templomának romjainál folytatódott a megemlékezés. Keller Péter ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a vár falainak ereje nem a kövekben, hanem a védők lelkében rejlik, és a mai várvédők hozzáállása jelenti a jövő reményét. Az eseményen megkoszorúzták Árpádházi Imre király emléktábláját is, adta hírül a megyei heti lap. Soha nem látott nyári állapotok alakultak ki a Tiszatónál, ahol a vízszint már több mint 1 méterrel marad el a megszokottól. A Tisza-Valki medence jelentős része teljesen kiszáradt, és a Poroszlói medencében is újabb területek kerülhetnek szárazra. A vízszint már a 2022-es negatív nyári rekordot is alulmúlta, és naponta akár 5-6 cm-rel tovább csökkenhet. A sekélyebb részeken a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre nehezebbé válik. Van, ahová már kenúval sem lehet eljutni. A vízügyi szakemberek tavasszal a szokásosnál magasabb szintre töltötték fel a tározót, ez azonban csak késleltetni tudta a mostani kritikus helyzet kialakulását. Ha nem érkezik jelentősebb csapadék, rövid időn belül elérheti a tó a téli üzemi vízszintet is, áll a Heol összefoglalójában. Átadták a nemrég felújított Grassalkovics művelődési házat Kálban. Az épület korszerűsítése egy 2022-ben elnyert Top Plus pályázatnak köszönhetően kezdődhetett meg, amelyből az önkormányzat több mint 111 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. A munkálatok során kiderült, hogy a tetőszerkezet nem bírná el a tervezett napelemeket, ezért azt is újjá kellett építeni. Az energetikai korszerűsítés részeként hőszivattyús fűtési rendszert alakítottak ki, kicserélték a nyílászárókat és az épület szigetelését is elvégezték. Az önkormányzat saját forrásból a belső tereket is megszépítette. Megújultak a mosdók és a művelődési ház színpada. A beruházás teljes költsége megközelítette a 225 millió forintot, írja a Heol. Több mint 101 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház. A Nő az Esély program hátrányos helyzetű nők képzését és munkába állását segíti. A projektben 10 embert foglalkoztatnak, akik általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzésben vesznek részt. A tanulás mellett munkahelyi mentorálást és folyamatos szakmai támogatást is kapnak. A program egyúttal a Gyöngyösi Kórház egészségügyi szakember utánpótlását is erősítheti. A projekt 2028. júniusának végéig tart, tudta meg a Gyöngyös ma. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem a No Doubt, a Just the Girler, a kezdés pedig Ricky Martiné, ez a She Banks. Együtt rádiózunk a mai napon is délig, a hosszú hétvége utolsó napján.
0: Best

Best of a legjobb zenék. Gwen Stefani csapata ébresztett minket, ez volt a Jazz Girl ad No Doubt-tól. Ameddig megkeverjük a kávét, én is ezt fogom egyébként tenni. Előkészítem a napi érdekességeket is, és természetesen a témákat is, hamarosan jövök. Meghallgatjuk addig a Backstreet Boys-t a Larger Than Life-val, na meg előtte a Destiny's Child-ot, ugyanis a Survivor-t indítom most elsőként itt a Besten a folytatásban.

0: Best FM a legjobb zenék, a Larger Than Life ébresztett minket a Backstreet Boys-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, vasárnap, a Bencék a névnaposak. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezem majd a mai reggel témáival. Most egy rövid szünetet tartunk, utána pedig folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Vanessa Amrózi itt lesz velem majd a hírek után. Az Absolutely Everybody van majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Tréger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Őrizetbe vették az EGRI sorozatbetörés gyanúsítottját, összegyűlt a pénz a nagyúti kislány műtétjére. Díjazták Eger kiválóságait. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Őrizetbe vették azt a 33 éves EGRI férfit, akit több, ugyanazon a napon elkövetett lopással gyanúsítanak. A rendőrség szerint hajnalban egy kávézóba tört be, később pedig egy idős férfi házába is bejutott, ahol azonban a tulajdonos megzavarta. Ezután egy családi házból két mobiltelefont, egy ékszerüzletből újabb telefont, egy kulcsmásolóból pedig laptopot és mobiltelefont vitt el. A rendőrök a bejelentés alapján gyorsan összekapcsolták az eseteket, majd rövid időn belül elfogták a férfit. Az eltulajdonított értékek is előkerültek. A nyomozók lopás és más bűncselekmények miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték a letartóztatását, közölte a vármegyei főkapitányság. Városi kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai díszünnepségen Egerben. Díszpolgári címet kapott Keller Péter, gárdonyi kutató, míg a 2024-ben elhunyt Erdélyi Gábor rendőralezredest posztumusz díszpolgárrá választották. Pro Agria életműdíjjal ismerték el Csank János labdarúgó edző munkásságát. Pro Agria szakmai díjat kapott Maszárovics Zoltán, a Markot Ferenc Kórház orvosigazgató helyettese, Hornyák István, Jakab Béla és Lázár Rita is. Eger kiváló orvosa, Pap Sándor részlegvezető főorvos lett, Ferenc Dávid pedig Hibai Károly emlékgyűrűt vehetett át. Eger szolgálatáért kitüntetéssel ismerték el Kovács József rendőralezredest és Kormos László Péter tűzoltó századost. A díjakkal az Egerért, illetve az egri közösségért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkát jutalmazták, tudósít a Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A Füstláng nélkül szólt a Uniktól az elmúlt 2,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent a két énekesnő számára, azt is el fogom árulni. 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk, ugyanis az Amerikai Film Akadémia bejelentette, hogy bővül a tagok száma, akik ebben részt vennek. Egyébként ők ítélik oda az Oscar-díjat is, és most magyar tagok is meghívást kaptak ebbe a testületbe, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent a magyar tagok számára, és hogy egyébként mi újság van így az Amerikai Film Akadémia házatájékán. És végül 9 óra után pedig egy sport, és nem foci, nem kosárlabda, nem Forma 1, hanem irány az Európa bajnokság méghozzá az atlétikában, ugyanis történelmi magyar ezüstérem született, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy a tankcsapda biztos, hogy itt lesz velem még a Pesten megjelent Istennel. Ők érkeznek hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk a Maroon 5-tól a Makes Me Wonder most itt a Best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen megyünk tovább a legjobb zenékkel, és itt lesz velünk Beyoncé és Taylor Swift is, de nem zenélni fognak a csajok, hanem bekerültek a kongresszusi könyvtárba, úgyhogy erről hozok egy kis beszámolót, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé föl fog minket rázni a Spice Up Your Life-val majd a Spice Girls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Főigazgatói elismerést kapott a 60-i kórház doktornője. Díszpolgárokat avattak Felsőtárkányban, Fáklyás király köszöntővel hangolódtak az ünnepre Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Főigazgatói dicséretben részesült Eckert Szilvia, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet orvosa. Az elismeréssel kiemelkedő szakmai munkáját, betegközpontú hozzáállását és közösségi szerepvállalását díjazták. A doktornő korábban egy fővárosi centrum kórházban szerzett tapasztalatot, majd a 60-i intenzív osztályhoz csatlakozott, ahol az intenzív ellátásban, az anesztéziában és a műtéti előkészítésben is dolgozik. A kórház szerint munkáját gyors, megfontolt szakmai döntések és a betegek iránti kiemelt figyelem jellemzi. Eckert Szilvia emellett a rezidensek képzésében is aktívan részt vesz, írja a Heol. Két helyi kötődésű orvos kapta meg idén Felsőtárkány legmagasabb rangú elismerését. Az augusztus 20-ai ünnepségen Szőke Attilának és Cikán Gábornak adományozták a Felsőtárkány díszpolgára címet. A település ezzel munkásságukat és Felsőtárkányhoz fűződő kapcsolatukat ismerte el. Felsőtárkányért kitüntetést kapott Bajzát Zoltán, valamint az óvoda és bölcsöde nevelőtestülete. Díjazták a helyi általános iskola és művészeti iskola zeneiskolájának pedagógusait is. Az ünnepi műsorban helyi növendékek és hagyományőrző csoportok is felléptek, számolt be róla a megyei heti lap. Fáklyás király köszöntővel tisztelegtek Szent István király emléke előtt augusztus 20-a előestéjén Egerben. A több mint 3 évtizedes hagyomány szerint az ünnepség a dobótéri Minorita templomban kezdődött. Majd a résztvevők fáklyákkal vonultak fel az egri várba. A várdombon a Szent István által alapított egri püspökség egykori templomának romjainál folytatódott a megemlékezés, adta hírül a megyei heti lap. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncé és Taylor Swift is bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és zenél nekünk, és felrázza majd a reggelünket, majd George Michael az Outside-dal. Na meg Nelly, szó szerint rázódunk, ugyanis a Ride With Me-vel indul.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani, a legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok én is Taylor Swiftnek, meg Beyoncé-nak, és a folytatásban pedig nem velük, hanem a legjobb zenékkel megyünk tovább, bár ők is énekelhetnének, de itt lesz velem George Michael és az Outside, aki majd megindítja ezzel a dallal a reggelünket, de most Kellyt és a Work-ot indítom itt a Besten. This

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, a négynaposok a Bencék, Isten értesse őket. Hamarosan megyünk tovább a legjobb zenékkel, folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet, jönnek a hírek, és utána már Paul Johnson slágere szólni is fog a Get Get Dani így a reggelben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rekord alacsonyra süllyedt a Tiszató vízszintje, felújították a Kálin művelődési házat, új dolgozókat képeznek a Gyöngyösi kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Soha nem látott nyári állapotok alakultak ki a Tiszatónál, ahol a vízszint már több mint egy méterrel marad el a megszokottól. A Tisza-Valki medence jelentős része teljesen kiszáradt, és a Poroszlói medencében is újabb területek kerülhetnek szárazra. A vízszint már a 2022-es negatív nyári rekordot is alulmúlta, és naponta akár 5-6 cm-rel tovább csökkenhet. A sekélyebb részeken a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre nehezebbé válik. Van, ahová már kenuval sem lehet eljutni. A vízügyi szakemberek tavasszal a szokásosnál magasabb szintre töltötték fel a tározót, ez azonban csak késleltetni tudta a mostani kritikus helyzet kialakulását. Ha nem érkezik jelentősebb csapadék, rövid időn belül elérheti a tó a téli üzemi vízszintet is, áll a Heol összefoglalójában. Átadták a nemrég felújított Grassalkovics művelődési házat Kálban. Az épület korszerűsítése egy 2022-ben elnyert Top Plus pályázatnak köszönhetően kezdődhetett meg, amelyből az önkormányzat több mint 111 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. A munkálatok során kiderült, hogy a tetőszerkezet nem bírná el a tervezett napelemeket, ezért azt is újjá kellett építeni. Az energetikai korszerűsítés részeként hőszivattyús fűtési rendszert alakítottak ki, kicserélték a nyílászárókat és az épület szigetelését is elvégezték. Az önkormányzat saját forrásból a belső tereket is megszépítette. Megújultak a mosdók és a művelődési ház színpada. A beruházás teljes költsége megközelítette a 225 millió forintot, írja a Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Péter Fibori és Keszti Péter aranyozta be a reggelünket. Ez volt a Csak te meg én. Ez zseniális, hogy ez a duett egyébként létrejött, és ez már a második dal, amit a két szerző és énekes letett az asztalra. Imádom mindkettőjüket. És természetesen még ebből az órából van hátra, úgyhogy folytatjuk az ébredést és a napindítást most Brandyval, és szól a What About Us most itt a Best-en. Dog Child. Big Rocker.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig irány Hollywood, ugyanis bővült a Amerikai Filmakadémia, és magyar tagokat is hívtak a társaságba, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk a Mester 3-as, hogyha lehet így mondani, már hogyha a 2000-es évekről van szó. Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake hozzá, majd a Kivitum itt majd 8 óra után valamikor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Őrizetbe vették az EGRI sorozatbetörés gyanúsítottját. Összegyűlt a pénz a nagyúti kislány műtétjére. Díjazták Eger kiválóságait. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Őrizetbe vették azt a 33 éves egri férfit, akit több, ugyanazon a napon elkövetett lopással gyanúsítanak. A rendőrség szerint hajnalban egy kávézóba tört be, később pedig egy idős férfi házába is bejutott, ahol azonban a tulajdonos megzavarta. Ezután egy családi házból két mobiltelefont, egy ékszerüzletből újabb telefont, egy kulcsmásolóból pedig laptopot és mobiltelefont vitt el. A rendőrök a bejelentésre alapján gyorsan összekapcsolták az eseteket, majd rövid időn belül elfogták a férfit. Az eltulajdonított értékek is előkerültek. A nyomozók lopás és más bűncselekmények miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték a letartóztatását, közölte a vármegyei főkapitányság. Városi kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai díszünnepségen Egerben. Díszpolgári címet kapott Keller Péter, gárdonyi kutató, míg a 2024-ben elhunyt Erdélyi Gábor rendőralezredest posztumusz díszpolgárrá választották. Pro Agria életműdíjjal ismerték el Csank János labdarúgó edző munkásságát. Pro Agria szakmai díjat kapott Maszárovics Zoltán, a Markot Ferenc Kórház orvosigazgató helyettese, Hornyák István, Jakab Béla és Lázár Rita is. Eger kiváló orvosa, Pap Sándor részlegvezető főorvos lett, Ferenc Dávid pedig Hibai Károly emlékgyűrűt vehetett át. Eger szolgálatáért kitüntetéssel ismerték el Kovács József rendőralezredest és Kormos László Péter tűzoltó századost. A díjakkal az Egerért, illetve az egri közösségért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkát jutalmazták, tudósít a Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Daft Punk, méghozzá az All Around the World-el, a kezdés pedig a Westlife-é, és szól majd az Uptown Girl, és irány Hollywood, ugyanis az amerikai filmakadémiáról lesz szó.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az Amerikai Film Akadémia idén 529 új tagot hívott meg a soraiba, amellyel a szervezet teljes létszáma meghaladja a 11 000 főt. Az Oscar-díjról döntő testület friss névsorában ráadásul három elismert magyar filmes szakember is helyet kapott. A testület soraiban megtalálhatjuk Gazdag Gyula Balázs díjas filmrendezőt, Zurbó Dorottya dokumentumfilmrendezőt, valamint Pardányi Domonkos kaszkadőrt. Amennyiben a meghívottak elfogadják a felkérést, az akadémia létszáma 11.319 hősre duzzad majd. Ők dönthetnek majd a 99. Oscar gála díjazottjairól is, melyet 2027. március 14-én rendeznek meg majd Los Angelesben. Ez nem kis dolog, sok sikert kívánok Gyulának, Dorottyának és Domonkosnak. Gratulálok nekik mindez, nem kis dolog ezt elérni. Most viszont folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Robbie Williams hamarosan, a folytatás pedig Timbaland, Nelly Furtado és

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci, és a barokk szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A New Radicals érkezik majd a hírek után, a You Get You What You Give-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Főigazgatói elismerést kapott a 60-i kórház doktornője. Díszpolgárokat avattak Felsőtárkányban, Fáklyás király köszöntővel hangolódtak az ünnepre Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Főigazgatói dicséretben részesült Eckert Szilvia, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet orvosa. Az elismeréssel kiemelkedő szakmai munkáját, betegközpontú hozzáállását és közösségi szerepvállalását díjazták. A doktornő korábban egy fővárosi centrum kórházban szerzett tapasztalatot, majd a 60-i intenzív osztályhoz csatlakozott, ahol az intenzív ellátásban, az anesztéziában és a műtéti előkészítésben is dolgozik. A kórház szerint munkáját gyors, megfontolt szakmai döntések és a betegek iránti kiemelt figyelem jellemzi. Eckert Szilvia emellett a rezidensek képzésében is aktívan részt vesz, írja a Heol. Két helyi kötődésű orvos kapta meg idén Felsőtárkány legmagasabb rangú elismerését. Az augusztus 20-ai ünnepségen Szőke Attilának és Cikán Gábornak adományozták a Felsőtárkány díszpolgára címet. A település ezzel munkásságukat és Felsőtárkányhoz fűződő kapcsolatukat ismerte el. Felsőtárkányért kitüntetést kapott Bajzát Zoltán, valamint az óvoda és bölcsöde nevelőtestülete. Díjazták a helyi általános iskola és művészeti iskola zeneiskolájának pedagógusait is. Az ünnepi műsorban helyi növendékek és hagyományőrző csoportok is felléptek, számolt be róla a megyei heti lap. Fáklyás király köszöntővel tisztelegtek Szent István király emléke előtt augusztus 20-a előestéjén Egerben. A több mint 3 évtizedes hagyomány szerint az ünnepség a dobótéri Minorita templomban kezdődött. Majd a résztvevők fáklyákkal vonultak fel az egri várba. A várdombon a Szent István által alapított egri püspökség egykori templomának romjainál folytatódott a megemlékezés, adta hírül a megyei heti lap. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a szerelemről énekelt nekünk, Higgy reggel, Sasha és Sean Paul, ez volt az I'm Still In Love, szép reggelt mindenkinek. Egyébként augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposak, és a következő órába pedig ellátogatunk méghozzá az atlétikai Európa bajnokságra, ahol történelmi ezüst érmet szerzett egy magyar sportoló, jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenék, ugyanis ebből az órából van még hátra bőven, itt lesz velem például majd Ansati, az Always on Time-mal, a folytatás meg a Funkstar Deluxe-ré, az oldalukon ott van Bob Marley, ez a Sun is Shining most itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és jön egy történelmi ezüstérem, amit az atlétikai Európa-bajnokságon szerzett meg egy 27 éves sportoló. Jönnek a részletek, na meg persze a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd például a Molokko, a Sing It Back-kel érkezik majd a csapat.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rekord alacsonyra süllyedt a Tiszató vízszintje, felújították a Kálin művelődési házat, új dolgozókat képeznek a Gyöngyösi kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Soha nem látott nyári állapotok alakultak ki a Tiszatónál, ahol a vízszint már több mint egy méterrel marad el a megszokottól. A Tisza-Valki medence jelentős része teljesen kiszáradt, és a Poroszlói medencében is újabb területek kerülhetnek szárazra. A vízszint már a 2022-es negatív nyári rekordot is alulmúlta, és naponta akár 5-6 cm-rel tovább csökkenhet. A sekélyebb részeken a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre nehezebbé válik. Van, ahová már kenuval sem lehet eljutni. A vízügyi szakemberek tavasszal a szokásosnál magasabb szintre töltötték fel a tározót, ez azonban csak késleltetni tudta a mostani kritikus helyzet kialakulását. Ha nem érkezik jelentősebb csapadék, rövid időn belül elérheti a tó a téli üzemi vízszintet is, áll a Heol összefoglalójában. Átadták a nemrég felújított Grassalkovics művelődési házat Kálban. Az épület korszerűsítése egy 2022-ben elnyert Top Plus pályázatnak köszönhetően kezdődhetett meg, amelyből az önkormányzat több mint 111 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. A munkálatok során kiderült, hogy a tetőszerkezet nem bírná el a tervezett napelemeket, ezért azt is újjá kellett építeni. Az energetikai korszerűsítés részeként hőszivattyús fűtési rendszert alakítottak ki, kicserélték a nyílászárókat és az épület szigetelését is elvégezték. Az önkormányzat saját forrásból a belső tereket is megszépítette. Megújultak a mosdók és a művelődési ház színpada. A beruházás teljes költsége megközelítette a 225 millió forintot, írja a Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Történelmi magyar ezüstérem született az atlétikai Európa-bajnokságon, egy 27 éves magyar sportoló szerezte. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebben az órában ébreszt minket majd Madonna, a Musical, no meg Rihanna, ugyanis az első az övé. Ez a Live Your Life!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, történelmi magyar sportsiker született az atlétikai Európa bajnokságon, ugyanis Windics Tóth Lilla Anna megszerezte a magyar atlétika történetének első érmét a női maratonfutás versenyszámban. Az első ezüstérmet 27 éves sportolónk rendkívül taktikus versenyzéssel, élete eddig legjobb eredményével 2 óra 27 perc és 21 másodperc alatt teljesítette és ért célba a második helyen, ezzel sporttörténelmet írva. A másik magyar sportolónk ebben a számban Szabó Nóra, aki sokáig a dobogó harmadik fokán volt, a negyedik helyen fejezte be egyébként a versenyt, a megmérettetés. Gratulálunk, lányok, ez egy hatalmas dolog. Windics Tóth Lilla Annának pedig hát ez egy óriási eredmény, úgyhogy innen is üdvözöljük és köszönjük szépen, hogy ezt a sikert nem csak magának, hanem nekünk, magyaroknak is megszerezte. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább a szébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Madonna a Musical hamarosan, a folytatás viszont a Molokkói, szól a Sing It Back most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a King of My Castle, a folytatásban pedig jön egy olyan DJ szupersztár, akitől megszokhattuk, hogy teljesen őrült. Például egy hetet teljesen elhitette az emberekkel, hogy átműtette az arcát, közben pedig minden nap el volt maszkírozva, és így lépett az utcára, és így posztolt a social oldalaira. Bob Sinclair jön, és ez a Love Generation most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, és én hozom továbbra is a legjobb zenéket. Természetesen indul a Best hétvége, úgyhogy dübörögni fog például majd Tom Novi és Lima közöse, a Now or Never is itt a Best-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Őrizetbe vették az EGRI sorozatbetörés gyanúsítottját. Összegyűlt a pénz a nagyúti kislány műtétjére. Díjazták Eger kiválóságait. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Őrizetbe vették azt a 33 éves EGRI férfit, akit több, ugyanazon a napon elkövetett lopással gyanúsítanak. A rendőrség szerint hajnalban egy kávézóba tört be, később pedig egy idős férfi házába is bejutott, ahol azonban a tulajdonos megzavarta. Ezután egy családi házból két mobiltelefont, egy ékszerüzletből újabb telefont, egy kulcsmásolóból pedig laptopot és mobiltelefont vitt el. A rendőrök a bejelentés alapján gyorsan összekapcsolták az eseteket, majd rövid időn belül elfogták a férfit. Az eltulajdonított értékek is előkerültek. A nyomozók lopás és más bűncselekmények miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték a letartóztatását, közölte a vármegyei főkapitányság. Városi kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai díszünnepségen Egerben. Díszpolgári címet kapott Keller Péter, gárdonyi kutató, míg a 2024-ben elhunyt Erdélyi Gábor rendőralezredest posztumusz díszpolgárrá választották. Pro Agria életműdíjjal ismerték el Csank János labdarúgó edző munkásságát. Pro Agria szakmai díjat kapott Maszárovics Zoltán, a Markot Ferenc Kórház orvosigazgató helyettese, Hornyák István, Jakab Béla és Lázár Rita is. Eger kiváló orvosa, Pap Sándor részlegvezető főorvos lett, Ferenc Dávid pedig Hibai Károly emlékgyűrűt vehetett át. Eger szolgálatáért kitüntetéssel ismerték el Kovács József rendőralezredest és Kormos László Péter tűzoltó századost. A díjakkal az Egerért, illetve az egri közösségért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkát jutalmazták, tudósít a Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, a hosszú hétvége utolsó napján, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket méghozzá. Indul a Best hétvége, itt lesz velem ebben az órában majd Tom Novi és Lima közöse is hangulatfelelősként a Now or Never, a kezdés pedig Anastasia-é. Ez a One Day in Your Life.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, hát a folytatásban táncolni is fogunk még hozzá. Gio Baccionak köszönhetően megnézhetjük, hogy milyen volt az olasz diszkóvilág a 90-es években. Ez a Funky Groove most itt a Besten. Együtt rádiózunk egészen délig.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 23-a van vasárnap, a névnaposok a Bencék, Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig mindjárt megyünk tovább, csak egy rövid szünet, és itt lesz velem a Destiny's Child hamarosan majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM, 100,7 Best FM, a legjobb zenék,
2: a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a délelőtt utolsó óráját, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és megpróbálom egy kicsit csillapítani mindenki étvágyát, hogy a vasárnapi ebédig gyorsan elpörögjön az idő. Ebben a segítségemre lesz például majd Shakira, ő a Lokát hozza, na meg itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata is, a Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telt a hosszú hétvége, bár a mai napot még ki kell, hogy élvezzük. A fele, egy picivel több, mint a fele még hátra van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Helmut, 11 óra, augusztus 23-a van, és hozom a legjobb zenéket is ebbe az órába, hogy a Best hétvége tudjon tübörögni. Jön hangulat felelősként Questan Fanny, és Akon most így első.
0: Best FM.

világ ellen. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Random Trip és a zene benned. Hát mindenkiben legyen most ott a figyelem a mai napon, főleg az ország útjain, ugyanis rengetegen indulnak el a hosszú hétvége lezárásaként. Szerintem mostanára már mindenki összecsomagolt, úgyhogy lassan bevágódik az autóba és irány-horány haza. Én pedig ehhez próbálok jó hangulatot teremteni a legjobb zenékkel. Itt lesz velem hamarosan majd a Black Eyed Peas csapata és a Don't Punk With Your Heart, úgyhogy pattogunk majd egy hatalmasat. Most viszont egy szép dal, méghozzá egy rappertől. Tupac érkezik, és a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Loka Shakirától. Szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposak, Isten értesse őket, köszöntse fel mindenki a Bence ismerősét, és ebből az órából még van bizony hátra, úgyhogy tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom majd a legjobb zenékkel, fogunk fotózkodni méghozzá Lady Gagával, ugyanis a Paparazzit hozom majd tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Stakabu, és nekem annyi időm marad, hogy kicuccoljak a stúdióból, és becuccol Bénémet Dia, ugyanis egészen este 6 óráig ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, mint ahogy minden este 2 órán keresztül a Night Shift csapatának jóvoltából. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és búcsúzom, mindenkinek kívánok szép vasárnap délutánt itt.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 800 megawatt fölött termel Paks. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Vámháború kezdődött Amerika és Kanada között. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúba már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményét. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozták a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
1: 50%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok bizonyos kanadai árukra. A két ország korábban már megállapodott a kereskedelmi feltételekről. A végleges egyesség azonban az utolsó pillanatban meghiúsult. Washington és Ottawa egymást hibáztatja a tárgyalások kudarcáért. Kanada azonos értékű viszontvámmal válaszol, felfüggesztette az egyeztetéseket, delegációját pedig hazarendelte. Az amerikai intézkedés a kanadai import mintegy 5%-át érinti. Sötétedés után megnyitja kapuit pénteken a Szegedi Vadaspark. Az állatkertek éjszakáján a látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan változik meg a park élete napnyugta után. Lesznek esti látványetetések, játékos programok mutatják be az állatvilághoz kapcsolódó tényeket és tévhiteket, emellett éjszakai rovarászás, afrikai táncház, koncert és tűzsongler bemutató is várja az érdeklődőket. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadékhajlam.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, augusztus 23-a van, elmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és a legjobb zenékkel készültem, hiszen már ebben az órában érkezik is Desdala a levél. Itt lesz Jerry Halliwell és a Look at Me, most pedig Britneyvel indítok, aki 2007-ben adta ki ezt a dalát. Jön a Gimme More!
0: Best FM!

FM a legjobb zenék. Amikor repülőjegyet választunk, általában az ár, az indulási idő és az ülőhely kényelme alapján döntünk. Sokan örülnek, ha sikerül olcsó jegyet találni, és ilyenkor akár az is másodlagossá válik, hogy pontosan hol kapunk helyet a gépen. Pedig a légiutas kísérők szerint nem minden ülés ugyanolyan, és a repülőgép hátsó része több szempontból is egészen más élményt jelenthet. Ugye a legtöbben azért választanak hátsó sort, mert ott marad szabad hely, vagy mert az ülőhelyek kedvező áron érhetők el. Gyerekes családoknál pedig kifejezetten gyakori, hogy a repülőgép hátulja kerül szóba, hiszen sok géptípuson a mosdók és a konyharész is ezen a környéken található. Ez azonban nem mindenkinek előny. Az első és legfontosabb hátrány, ugye hátul, a zaj. A repülőgép hátsó részén bizonyos típusoknál erősebben érzékelhető a hajtóművek és a légáramlás zaja, miközben a személyzet is ezen a területen mozog. Ha valaki szeretne aludni, filmet nézni, vagy egyszerűen csak nyugodtan utazni, a hátsó sorok nem feltétlenül bizonyulnak ideálisnak. A mosdók közelsége szintén kellemetlenséget okozhat, hogy a gép hátsó részében gyakran található egy vagy több mosdó, emiatt az utasforgalom nagyobb lehet. Sőt, sokan ide járnak nyújtani, beszélgetni, felfrissülni, ami miatt a mozgás nehezebb, az élet pedig hangosabb. A konyharész is a hasonló problémát jelenthet, a légiutas kísérők itt készítik elő az italokat és az ételeket, pakolják a tálcákat, illetve innen indulnak a kabin különböző részei felé. Ez azt jelenti, hogy a hátsó soroknál több mozgás lehet, mint egy nyugodtabb középső ülésnél. Mi több, a konyha rendezésének, az étel előkészítésének hangja is van, a kocsik ajtajának nyitása és zárása kifejezetten hangos lehet, ahogyan a mosdók ajtajának nyitása is. A szagok is zavaróak lehetnek, hogy a mosdó közelsége miatt egyes utasok érzékenyebbek lehetnek az ottani szagokra, miközben az étel és ital szervizből származó illatok is könnyebben elérhetik a hátsó sorokat. Sok gépen nem dönthető hátra az ülés, van azonban egy kevésbé ismert szempont is. A leghátsó ülőhelyek sok gépen nem vagy csak korlátozottan dönthetők hátra. Ez általában az utolsó sorokra igaz. Ha közvetlenül mögöttünk fal vagy konyharész található egy több órás repülő úton, ez komoly különbséget jelenthet. Ami egy két órás járaton még a kibírható kategóriába tartozik, az egy hosszú távú repülésen már kifejezetten kényelmetlen lehet. A lábtérrel kapcsolatban is gyakori a félreértés. Sokan azt gondolják, hogy a hátsó részen automatikusan több hely van, de ez nem általános. A lábtér elsősorban az adott repülő géptípus és az ülés elrendezés függvénye. Az első soroknál és a vészkijárati soroknál valóban lehet nagyobb hely, de ezeknek külön feltételei vannak, és nem minden utas ülhet oda. Na de akkor mi a hátsó ülések előnye? Ugyan, de eddig nem túl biztató a kép. A hátsó rész mellett szólhat is néhány dolog. Egyes járatokon előfordulhat, hogy a gép hátuljában maradnak a szabad ülőhelyek, így ha valaki szerencsés, akár több helyet is elfoglalhat maga mellett. Ez azonban egyáltalán nem garantált, különösen ugye nagy forgalmú útvonalakon. A biztonság kérdése is gyakran felmerül, amikor az utasok a gép eleje és hátulja között vacilálnak. Az interneten rendszeresen terjednek olyan állítások, amelyek szerint a gép hátulja bizonyos baleseti helyzetekben biztonságos. A valóság ennél sokkal összetettebb. Egy repülőgép balesetnél rengeteg tényező számít, és önmagában az ülés helye alapján nem lehet biztos túlélési esélyt meghatározni. A családok számára viszont a hátsó rész akár praktikus is lehet, ha valaki gyakran szeretne mosdóba menni, vagy szeretne minél gyorsabban kapcsolatba lépni a személyzettel, a konyha és a mosdók közelsége előnyt jelenthet. Ugyanakkor a kisgyerekkel is érdemes figyelembe venni, hogyha a nagyobb mozgás és zaj megnehezítheti az alvást. Én pedig akár repülés mellé is adom a kedvenc. Itt a Best of

0: Manifest FM, a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk a 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, ezért lassú a haladás. Aztán a 6-os főúton Pécs belvárosi József Attila utcai szakaszán a 198-as kilométernél közműszerelvények helyreállítási munkái kezdődtek, sávzárásra kell számítani a Barcs felé vezető oldalon. Kicsit távolabb az Atinai utcai szakaszon a 199-es kilométernél is sávzárás lassítja a forgalmat. Aztán a 11-es főúton Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami sajnos napközben torlódást okozhat. Ami pedig a 12-es főutat illeti, Verőcén az Árpád úton, a 6-os kilométer környezetében csőtörés miatt felbontották a burkolatot, útszűkület lassítja a forgalmat. Balesetmentes közlekedést, mindenkinek jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, az egy órás hírek jönnek most, aztán hozom hamarosan az Oliver from Earth és Roy közösét is. Ez lesz az utolsó dal, és Justin Timberlake, na meg Timbaland közös dala is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A parlament elé kerülhet a klímatörvény, felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncesziót, járványhelyzetet hirdetek Skopjéban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomagot terjeszt a parlament elé a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint a javaslatokban meghatározzák, milyen lépések szükségesek a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez, valamint a mezőgazdaság, a folyók és tavak védelméhez. A beterjesztés a paksi munkák lezárásával párhuzamosan megtörténhet. A kormányfő mellett arra kérte a vállalatokat, hogy anyagilag is támogassák az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett október 23-ai ünnepséget. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncesziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: 5 ember halt meg Nyugat-Nílusi Lászban, Észak-Macedóniában. Az országban eddig 43 fertőzést regisztráltak, többségüket az elmúlt 3 hétben, 20 beteget pedig jelenleg is kórházban kezelnek. Skopje több kerületében járványhelyzetet hirdettek, és intenzív szúnyogirtást végeznek. Idén már 12 európai országban találtak Nyugat-Nílusi vírussal fertőzött embereket. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után és Best délután velem, Béli Mediával. Jó hétvégét mindenkinek, a folytatásban is érkeznek a legjobb zenék. Augusztus 23-a van egyébként, ma a Bencéket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Justin Timberlake és Timbaland közöse pedig már bekészítve, ami óriási siker lett, hiszen 7 hétig vezette az amerikai Billboardot 100-at.
0: Best FM, a

Zenék a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként Nagy-Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, utolévők figyelem, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M70-es autópályán például az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között új terelést építettek ki, a belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél az éjszakai órákban félpályás lezárás mellett dolgoznak, a 14-es kilométernél útszükület van érvényben, úgyhogy óvatosan arrafelé is. Bicske és Óbarok között pedig a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszükület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk most a délután, itt a 2 óra, aztán jön Nadja Ali is. Ez a dal már bekészítve, és Ékön is itt lesz.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klímavédelmi törvénycsomag készül, papírsárkányok szálltak fel a gázai övezetben, gólpaszt adott Sallói. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtószerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániela a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadékra azonban nem kell készülni. A részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután 2 óra után is. Én Béni Meddia vagyok. A Lonely-val megyünk tovább Ékön slágerével. Több európai országban, köztük Nagy-Britanniában, Németországban és Ausztriában is első helyig jutott. Érdekesség, hogy az amerikai Billboard 100-on csak a negyedik helyet ért el, miközben Európában óriási sikert aratott.
0: Best

kölcserórákat, sem azon, hogy hajnali egyig koktéloz egy menő bárban, vagy inkább korán feküdj le egy jó könyvvel. Nem kell hónapokig koordinálnod a naptáradat a barátnőiddel, és nem kell arra várnod, hogy a párod végre szabadságot tudjon kivenni. A független utazás nem csak a szinglik kiváltsága, még a legboldogabb kapcsolatban élőkre is ráfér időnként egy kis én idő. Megtapasztalni azt, hogy teljesen magadra vagy utalva, és minden felmerülő helyzetet egyedül női lazasággal oldasz meg, elképesztő magabiztosságot ad. Végre valóban arra figyelhetünk ilyenkor, ami nekünk fontos, kicsit kiszakadva a munkahelyi elvárások és az otthoni teendők szorításából. Én pedig utazás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M31-es autópályán például az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával. Aztán az M43-as autópályán Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Ami pedig az M44-es autóutat illeti, Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Fest FM a legjobb zenék, a Spin Doctors slágerét hallgattuk, ez volt a Two Princess, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, és mindjárt 3 óra van. Sean Kingston indítja a következő órát, most pedig Nellyvel folytatjuk a délutánt itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Főigazgatói elismerést kapott a 60-i kórház doktornője. Díszpolgárokat avattak Felsőtárkányban, Fáklyás király köszöntővel hangolódtak az ünnepre Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Főigazgatói dicséretben részesült Eckert Szilvia, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet orvosa. Az elismeréssel kiemelkedő szakmai munkáját, betegközpontú hozzáállását és közösségi szerepvállalását díjazták. A doktornő korábban egy fővárosi centrum kórházban szerzett tapasztalatot, majd a 60-i intenzív osztályhoz csatlakozott, ahol az intenzív ellátásban, az anesztéziában és a műtéti előkészítésben is dolgozik. A kórház szerint munkáját gyors, megfontolt szakmai döntések és a betegek iránti kiemelt figyelem jellemzi. Eckert Szilvia emellett a rezidensek képzésében is aktívan részt vesz, írja a Heol. Két helyi kötődésű orvos kapta meg idén Felsőtárkány legmagasabb rangú elismerését. Az augusztus 20-ai ünnepségen Szőke Attilának és Cikán Gábornak adományozták a Felsőtárkány díszpolgára címet. A település ezzel munkásságukat és Felsőtárkányhoz fűződő kapcsolatukat ismerte el. Felsőtárkányért kitüntetést kapott Bajzát Zoltán, valamint az óvoda és bölcsöde nevelőtestülete. Díjazták a helyi általános iskola és művészeti iskola zeneiskolájának pedagógusait is. Az ünnepi műsorban helyi növendékek és hagyományőrző csoportok is felléptek, számolt be róla a megyei heti lap. Fáklyás király köszöntővel tisztelegtek Szent István király emléke előtt augusztus 20-a előestéjén Egerben. A több mint 3 évtizedes hagyomány szerint az ünnepség a dobótéri Minorita templomban kezdődött. Majd a résztvevők fáklyákkal vonultak fel az egri várba. A várdombon a Szent István által alapított egri püspökség egykori templomának romjainál folytatódott a megemlékezés, adta hírül a megyei heti lap. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Nagyon kellemes nyári meleg időnk van. Jelenleg 29 fokkal itt Egerben, ha minden igaz, így is marad. Mármint a következő napokban is. Hozom a dalokat, a Kovalszky meg a Vega, elsőként pedig íme a Jam & Spoon.
3: 100,7 Best

0: 15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 29 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben, a környéken is hasonló, sőt úgy is mondhatnám, hogy az országban ilyen plusz-minusz 3 fokkal kalkuláljanak, amennyiben hosszabb útra indulnak. Az emelkedő légnyomásban, itt van ez a rengeteg napsütés, amikor emelkedik a légnyomás, akkor csapadékkal nem kell számolni. Nem várható a mai napon sem, holnap sem, a légmozgás is mérséklődött a tegnapihoz képest. A beáramlott hűvösebb levegő, amit a hidegfront hozott magával, többnyire így 30 fok környékén tartja a nappali felmelegedést. Jellemzően megszűnnek az ilyen melegebb trópusi éjszakák. Itt mi 13 fokra, hát nem azt mondom, hogy ébredhetünk, mert én se keltem korán, de 13 fok volt a leghűvösebb Egerben. Sőt, itt a környékünkön ilyen 10 fok körüli Celsius fok volt, ennyit mutattak a hőmérők. Vannak olyan helyek, ahol megmaradt a 20 fokot meghaladó hőmérséklet. Ez inkább a nagy-nagy városok belső területein jellemző, a vízpartokon számíthattunk erre. Azért emelem ki, mert holnap is hasonló időben lesz részünk, mint a mai. Hétfőn is ez a 30 fok körüli hőmérsékletek, a hajnali ugyanígy ez a 13-14-15 fok. Egerről beszélek most kifejezetten, mert ugye azért vannak szélsőségek is, ráadásul itt az északi-északkeleti részen. És kedden érkezik majd egy olyan front, ami csapadékot hoz magával. Ez inkább az ország nyugati felében lesz jellemző, ahol már kint vannak a citromsárga riasztások, ezt meg lehet nézni az időjárás előrejelző oldalon. Aztán ki tudja, hogy mit hoz még nekünk ide a keleti ország részbe. Ettől függetlenül a hétvégén, tehát egy hét múlva megint 30 fok fölötti hőmérsékletek lesznek, tehát ahogy közeledünk a következő hétvégéhez, mindig egy picivel, de tényleg csak egy picivel melegebbet mérünk majd. Jön Gáspár Laci és Szekeres Adrián, előtte pedig íme Bob Sinclair itt a 100,7-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. A hírfolyamot végigpörgettem a közösségi oldalon, és láttam a sok kis Bencét, nagy Bencét. Ők a fő névnaposok a mai napon, a Szidóniák is névnaposok. És hogy kik ünnepelnek még? Árven, Aszter, Fajsz, Farkas, Filip, Fülöp, Kurd, Minerva, Rózabella, Rózamari, Rózsa, Rózsi, Szidi, Teónia, Zágon, Zakeus, Zdenka, Zekő és Zsadány nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig, ők is névnaposok ma, augusztus 23-án. A Szidónia egy latin eredetű név, a jelentése Szidón, föníciai városból való nő. Mindenkit ismernek, mindenhol ott vannak, nagyon könnyen teremtenek kapcsolatot, az emberek bíznak bennük, hogyha valaki valamit szeretne, akkor az biztos, hogy egy Szidóniához kell fordulni, mert ők mindig mindent tudnak. Tevékenységükkel mindenkit segítenek, elég hálásak is nekik az emberek ezért. Maximalisták, érdekli őket a környezetük, ezt mondja a számmisztika a Szidónia név elemzése után, és itt vannak a Bencék, egyre népszerűbb lett az elmúlt évtizedekben a név itt Magyarországon, a latin Vincentius, magyarul Vince, régi magyar Bencenc alakjának a rövidüléséből keletkezett. Hát nézzük akkor, hogy hogy jött létre, vagy végbe ez az egész. Először volt a Vincentius, majd a Vincenc. Ebből lett ikerítéssel a Bencenc, majd pedig végül a Bence. A Bencenc alakot is használták egy ideig, de ahogy a Vincencből Vince lett, ugye a Bencencből pedig Bence. A Bencét még a 18. században is tévesen a Benedek becéző alakjának tekintették, ezért van az, hogy Magyarországon a legrégebben működő Szent Benedek által alapított szerzetesre nevében a Bencésekében a Bence név bújik meg. A jelentése a névnek győztes. Egyértelműen a vezetés, az irányítás, a fő feladatuk, a sikerességük mindig saját magukon múlik. Olyan embereknek kell lenniük, akik példát mutatnak, segítenek az embereknek, akikre felnéznek mások. A szavaiknak mindig súlya van, mindig hitelesek, de egyébként ezt el is várja tőlük a környezetük. A Bencékről mondja ezt a numerológia nevük elemzése után. A kutyusok közül a Mangó és a Tekila nevűek, a cicák közül a Berci és a Tekila nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, degók közül pedig a Főnök és a Sumo nevűek a névnaposok. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Már kutakodok, és itt van a nagykönyv, és a mai nappal átugrottunk a szűz csillagjegybe, hogy mi jellemző azokra, akik augusztus 23-án születtek. Az erényeik, hogy nagyon ügyesek, a hibáik, hogy túlságosan ridegek. Az egészségi állapotuknál a fejfájás, migrén, ami többször előfordulhat, és felső légúti megbetegedések. A munkarésznél pedig azt írják, hogy nagyon jók vegyésznek, orvosnak, bármilyen orvosnak, és festőnek is kiválóak. Nagyon jó kézügyességük van. És akkor nézzük, hogy kik azok, akik a mai napon születtek. Kis Robertet Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, jó egészséget, akár csak Domborocki Lilinek, aki a Dance Lit egyik oszlopos tagja és egyben tanítója is. Ma van Rácz Ritának is a születésnapja, sok-sok puszi neki, akár csak Csáki Nagy Barbarának, Barbikám, minden szépet és jót neked, remélem, hogy bulisztok már. Ma ünnepel Suha Helga is, születésnapot Isten éltesse. Ma van Buckó Andreának is a születésnapja, neki is sok-sok puszi, akár csak Bónusz Péternek. Ő is születésnapos, és ma ünnepel Kis Laura is születésnapot. Neki is minden szépet és jót kívánunk. Ha bárkit kihagytam volna, jelezzék, írjanak vagy hívjanak. Jön az Airi Mafia, előtte pedig a Pussycat Dolls itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programai ajánló következik augusztus 28-án este 6 órától a Máraiban, immáron 28. alkalommal zenés parádé Mazsoret show műsor, az Egri Mazsoret Egyesület és a Szihalmi Fúvósok közös show műsora ez. A műsor keretében az Egyesület 130 tanítványa bottal, szalaggal, pomponnal, kis és nagy zászlóval ad ízelítő tudásából, melyet a Szihalmi Fúvósok hangulatos élőzenei kísérete egészíti ki. Sötétedéskor pedig előkerülnek a világító botok, melyekkel látványos műsorszámot varázsolnak a lányok a színpadra. Augusztus 28-án este 6 órától zenés parádé Mazsoret show műsora Máraiban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Rekord alacsonyra süllyedt a Tisza-tó vízszintje, felújították a Kálin művelődési házat, új dolgozókat képeznek a Gyöngyösi kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Soha nem látott nyári állapotok alakultak ki a Tisza-tónál, ahol a vízszint már több mint egy méterrel marad el a megszokottól. A Tisza-Valki medence jelentős része teljesen kiszáradt, és a Poroszlói medencében is újabb területek kerülhetnek szárazra. A vízszint már a 2022-es negatív nyári rekordot is alulmúlta, és naponta akár 5-6 cm-rel tovább csökkenhet. A sekélyebb részeken a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre nehezebbé válik. Van, ahová már kenuval sem lehet eljutni. A vízügyi szakemberek tavasszal a szokásosnál magasabb szintre töltötték fel a tározót, ez azonban csak késleltetni tudta a mostani kritikus helyzet kialakulását. Ha nem érkezik jelentősebb csapadék, rövid időn belül elérheti a tó a téli üzemi vízszintet is, áll a Heol összefoglalójában. Átadták a nemrég felújított Grassalkovics művelődési házat Kálban. Az épület korszerűsítése egy 2022-ben elnyert Top Plusz pályázatnak köszönhetően kezdődhetett meg, amelyből az önkormányzat több mint 111 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. A munkálatok során kiderült, hogy a tetőszerkezet nem bírná el a tervezett napelemeket, ezért azt is újjá kellett építeni. Az energetikai korszerűsítés részeként hőszivattyús fűtési rendszert alakítottak ki, kicserélték a nyílászárókat és az épület szigetelését is elvégezték. Az önkormányzat saját forrásból a belső tereket is megszépítette. Megújultak a mosdók és a művelődési ház színpada. A beruházás teljes költsége megközelítette a 225 millió forintot, írja a Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Nagyon sokaknak letelt a hosszú hétvége, a pihenés időszaka. Útra kelnek, indulnak haza. Ez meglátszik az utakon és az M3-as autópályán. Hogyha bármilyen információjuk van, hívjanak, írjanak. Kezdünk. Itt van 50 Cent elsőként.
0: 100,7 Best FM.

5 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Többen indultak hazafelé, valaki majd csak az esti órákban, érdemes bekapcsolni a GPS-t, amennyiben van a gépjárműben, mert az mindig a lehető legjobb útvonalat választja. Nagyon sok lezárással találkozhatunk, útfelbontással, ha csak kiindulunk innen Egerből és a 25-ösből, viszont az útinform.hu oldalán azért részletesen le van írva, hogy hol mivel találkozhatunk. Ez egy nagyon jó oldal, mert még a komp közlekedés is le van, tehát hogyha valaki szeretne átmenni a Dunán, az alacsony vízállás miatt vannak helyek, ahol nem közlekedik a komp. Ugyanez elmondható a Tisza felső szakaszán és a középső szakaszán is vannak helyek, ahol nem üzemelnek a kompok, és ezen az oldalon írják azt is, hogy ma este például 10 óráig még kamion stop van érvényben az autópályákon. Ez egy jó hír, mert kicsit gyorsabban haladhatunk, amennyiben mindenki odafigyel és normálisan közlekedik. Hogyha bármilyen információjuk van az utakról, Eger, környék, bármi jöhet, 06 20 355 65 55-ös. Érkezik a Buckethead és a The Bump, irány 1995, itt a 100,7-en.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. A NAV megkezdte az adószámla értesítő kiküldését a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. Az elektronikus vagy postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ, a számla tartozást vagy túlfizetést mutat-e, azaz befizetni kell, vagy ellenkezőleg az adó visszaigényelhető, hogy mi a teendő, és hogy mik a fontos információk ezzel kapcsolatban. Itt van velünk a vonalban, már is mondja dr. Paskújné, Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense.
1: Mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat adószámla értesítésre. Az értesítést azok kapják, akiknek 5000 forintnál több tartozásuk, vagy 1000 forintnál több túlfizetésük van, és idén még nem kaptak késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az adószámla adatainak értelmezésében is segítséget nyújt. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, az adószámla információs oldalon. A tartozás leggyorsabban átutalással teljesíthető, vagy az ügyfélportálról, az ÜPON keresztül rendezhető. Az ÜPON az adószámla egyenlege is megjelenik, ez ilyenkor az összeg piros, és rögtön néhány kattintással meg is fizethető a tartozás. Az egyéb befizetési módokról a NAV honlapján lehet tájékozódni a Ki hogyan fizethet a NAV-nak című anyagból. Ha a tartozás megfizetése fizetési nehézséget okozna az adózónak, akkor kérhető a NAV-tól fizetési könnyítés, fizetési halasztás, részletfizetés vagy mérséklés. Ennek menete szintén a honlapon olvasható. A magánszemélyek kérhetnek 12 havi automatikus részletfizetést is, ennek folyamatát a NAV kisfilmje mutatja be, amely szintén elérhető a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. A túlfizetésnél kérhető az összeg visszautalása vagy átvezetése egyéb tartozásra. Ehhez az átvezetési és kiutalási kérelem elnevezésű űrlapot kell benyújtani, legegyszerűbben ez online tehető meg az ÜPON keresztül. Itt az ügyfélportálon gyorsan, papírmentesen rendezhető az egyenleg. Az adószámla lekérdezése után a túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is. Aki szeretné tudni évközben is, hogy hogyan áll az adószámla egyenlege, naprakész információkat találhat, bármikor lekérdezheti az adószámlája aktuális állapotát az ügyfélportálon, az ÜPON keresztül, de pár kattintással okos eszközén a NAV mobil alkalmazásban is. Érdemes időnként évközben is ellenőrizni az egyenleget, külön értesítés nélkül.
0: Nagyon szépen köszönjük dr. Paskújné, Pivkó Mónika. Hallottuk a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik szeptember 12-éig minden szombaton 10 órától magyar nyelvű idegenvezetés indul a Turinform irodából. A másfél órás belvárosi séta során a szakavatott vezető mesél Eger történelméről és legfőbb nevezetességeiről. A cél, hogy az érdekes történetekkel inspirálják a résztvevőket, és segítsenek nekik igazán otthonosan mozogni a városban. Ez nem csak nekünk egrieknek szól, hanem azoknak is, akik netalántán ide érkeznek városunkba, rokonok, ismerősök lehet nekik szólni. A további részleteket pedig érdemes megnézni az Egri Turinform oldalán. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Őrizetbe vették az EGRI sorozatbetörés gyanúsítottját. Összegyűlt a pénz a nagyúti kislány műtétjére. Díjazták Eger kiválóságait. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Őrizetbe vették azt a 33 éves egri férfit, akit több, ugyanazon a napon elkövetett lopással gyanúsítanak. A rendőrség szerint hajnalban egy kávézóba tört be, később pedig egy idős férfi házába is bejutott, ahol azonban a tulajdonos megzavarta. Ezután egy családi házból két mobiltelefont, egy ékszerüzletből újabb telefont, egy kulcsmásolóból pedig laptopot és mobiltelefont vitt el. A rendőrök a bejelentések alapján gyorsan összekapcsolták az eseteket, majd rövid időn belül elfogták a férfit. Az eltulajdonított értékek is előkerültek. A nyomozók lopás és más bűncselekmények miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték a letartóztatását, közölte a vármegyei főkapitányság. Városi kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai díszünnepségen Egerben. Díszpolgári címet kapott Keller Péter, gárdonyi kutató, míg a 2024-ben elhunyt Erdélyi Gábor rendőralezredest posztumusz díszpolgárrá választották. Pro Agria életműdíjjal ismerték el Csank János labdarúgó edző munkásságát. Pro Agria szakmai díjat kapott Masárovics Zoltán, a Markot Ferenc Kórház orvosigazgató helyettese, Hornyák István, Jakab Béla és Lázár Rita is. Eger kiváló orvosa, Pap Sándor részlegvezető főorvos lett, Ferenc Dávid pedig Hibai Károly emlékgyűrűt vehetett át. Eger szolgálatáért kitüntetéssel ismerték el Kovács József rendőralezredest és Kormos László Péter tűzoltó századost. A díjakkal az Egerért, illetve az egri közösségért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkát jutalmazták, tudósít a Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 27, holnap 28 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 12 fokig is hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, és balesetmenteset, ez is fontos, ha autóval vannak, csak óvatosan, és tartsák be a megfelelő sebességkorlátokat mindenhol, de Kerecsenden például mérik a gyorshajtókat. Jön Roy és Ádám, elsőként pedig itt van Florida és Pitbull.
0: 100,7 Best FM.

0: 17 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Vajon ki lesz Eger felsővárosának csillaga? Idén is megrendezik a felsőváros ünnepét a nemzedékek terén. Szeptember 5-én egész nap változatos programokkal várják a városrész lakóit és minden érdeklődőt. A program kínálatban gyermekfoglalkozások, kézműves programok, színpadi előadások, koncertek, sport és szabadidős programok, valamint vendéglátó és gasztronómiai kínálat is helyet kap. A szervezők egész napos kikapcsolódással készülnek, hogy minden korosztály jól érezhesse magát. A felsőváros ünnepe évek óta városrész egyik legnépszerűbb közösségi rendezvénye, amely jó alkalmat teremt a találkozásra, a közös szórakozásra és a helyi közösségek összekovácsolására. Hárman esélyesek a felsőváros csillaga közösségi díjra, már lehet szavazni. A rendezvény egyik legfontosabb eseménye, és ennek a díjnak az átadására is sor kerül majd szeptember 5-én. 2016 évi felsőváros csillaga közösségi díj három jelöltje pedig Lisztóczky Mónika, Nagy Adrien és Zám Istvánné Zsóka. Szavazni pedig, mint említettem, már most is lehet, sőt, akár személyesen is a Lisziben. De van online megoldás is, ezt pedig megtalálják az egerhírek.hu oldalon. Jön a Blue és a One Love itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak a lounge stílusú dalok White Boy-jal és Németivel. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium. Jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chill Lounge és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-től 7-ig velem White Boy-a, hittől vasárnapi rezidensünket DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
0: Best

És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Limi Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/D.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Új szabályok jönnek a nyugtáknál. Sallói gólpasszal segítette győzelemhez a Torontót Messiék otthonában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Közel 500 milliárd forint jut a hazai villamosenergia hálózat fejlesztésére, az okosmérők telepítésére uniós forrásból. Közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta az MFB-nek. A fejlesztések célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent György-hegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániela a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Többnyire derült lesz az ég, hajnalban azonban éjszakon átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem várható. A hőmérséklet általában 11 és 17 fok közé csökken. Holnap napos, száraz időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban északkeleten időnként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de meleg lesz. Szerdán már 30 és 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felülvizsgálják a MOHU üzemeltetési jogát, jól halad a paksi fenék küszöb építése, Donald Trumpot saját pártjából is támadják a marhahús import miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása megfelelő legyen. Felülvizsgálja a kormány a MOHU-val kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hamarosan komoly tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket és a lakosság magas színvonalú kiszolgálását szolgálja. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyerte el a 35 éves üzemeltetési jogot, amely 2023. júliusában lépett életbe. A miniszter egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a szerződés mely pontjait vizsgálják felül. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessé tétele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 000 tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019. Benne. Kivégeztek egy férfit Iránban, akit azzal vádoltak, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekében hajtott végre műveleteket a januári kormány ellenes tüntetések idején. Az iráni igazságszolgáltatás szerint Majid Adine gyújtogatott és másokat is bűncselekmények elkövetésére buzdított. A férfit halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték, a döntést a legfelső bíróság is jóvá hagyta. Az ítéletet ma hajnalban hajtották végre. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, a részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok. A Biki, hát ez a 4 nap is véget ért, legalábbis nagyon sok embernek véget ért ez a 4 nap. Van, aki ezért kevesebbet volt otthon. Egy a lényeg, hogy a legjobb zenékkel elköszönünk a vasárnaptól. Jön most a Maroon 5, ez a Payphone.
2: Ez a Night Shift a

0: a legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagymamájának tett ígéret miatt Will Smith, amikor zenét, rappert, szöveget írt, akkor soha sem hangzott el csúnya szó. Mert hogy a nagy egyszer megtalálta a jegyzetfüzetet, persze tele volt rágárkodással, és hát megmondta, hogy kisfiam, így nem szabad beszélni. Will Smith ezt betartotta, és mit ad Isten, csúnya szavak nélkül is lehet menő, na meg persze sikeres az ember. Jön a Boom Shake the Room!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és oké, hogy vasárnap este van, oké, hogy 8:30 már elmúlt, és tudom, hogy nagyon sokan már készülődnek a hétfőre, készülődnek a pihenésre, de a következő dal annyi régi, gyönyörű szép emléket fog előhozni, hogy szerintem nagyon sokan nekiállnak majd, és egy kicsit partiznak a szobába, vagy éppen ahol hallgatnak minket, hogyha autóba ültök, akkor ne szálljatok ki, jó? Jön a Freemasons és az Uninvited.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek 2026 nem volt egy olyan erős éve, hiszen elkapták ittas vezetéssel, megcsípte egy kullancs, úgyhogy lime-kóros lett, plusz a biztonság kedvéért, hogyha ez eddig nem volt elég, akkor még a házassága is úgy néz ki, hogy romokban van, pontosabban az asszony már annyira nem bírja ezt az életvitelt. Justin Timberlake-ről van szó, jön a Can't Stop the Feeling.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy örök klasszikus, ami olyan, mint a Bud Spencer filmek. Sok ilyen dal van, de ez is közéjük tartozik. Nagyjából 100 év múlva is hallgatni fogjuk, 100 év múlva is dúdolni fogjuk a szöveget, mert ennyire, de ennyire jó. Jön Coolio, ez a See You When You Get There.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felpörök Paks újabb három térségben indulhat olaj- és földgázkutatás Magyarországon. Nehéz helyzetben vannak a tógazdaságok. Bányász Árpád vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 000 köbméter földgázt és 576 000 tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgázzal a lakossági felhasználás mintegy 60%-ának felel meg. Az Assai és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiumnak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak, és nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben.
1: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a 2 év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Bikin 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 1 óra már a levesbe, viszont van még 3 telepakolva a legjobb zenékkel. Egy kis keleti hangulattal kezdünk, jön Arás és Rebecca és a Temptation.
3: Ez a Night Show.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék mosolyogni a világra, mert akkor a világ visszamosolyog ránk. Érkezik a 90-es évek egyik legnagyobb svéd slágergyárosa, akik ezzel a dallal garantáltan előzik a szürke fellegeket, úgymond a fejünk fölül. Nyissuk ki a szívünket a pozitív energiáknak, és engedjük be az Ace of Base, hiszen jön a Life is a Flower.

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan dal, aminek tutira, hogy mindenki teletorokból énekli a dalszövegét, még akkor is, hogyha magyar, de hát egy igazi ikon, egy igazi legenda szerepel benne. Curtis és Charlie, maradunk végig. Nem kell magyarázni, csak hallgatni. Előtte viszont még beférkőzött ide a Gorillaz és a Dare.

Best FM a legjobb zenék. Szerintem nagyon kevesen tudták, hogy a következő dal fülbemászó refrénjét egy 1983-as diszkó klasszikus ihlette. Michael Gray aztán annó fogta, és a régi mintát rátette egy zseniális, lüktető house alapra, és megírta az évtized egyik legnagyobb világslágerét. Ennyi, nem kell más, így kell csak csinálni, lazán és könnyedén. Jön a The Weeknd!

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt itt az ide, hogy érkezzen egy olyan dal, ami egy igazi pop történeti kuriózum, amit a reketes, dögös hangzás miatt a mai napig rengetegen Alanis Morissette-nek hisznak, pedig nem ő, hiszen ő Meredith Brooks, és érkezik

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyéről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok, hölgyeim és uraim, mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és Ace Ventura-t idézve, fél idő, puf. Na, viszont 10 óra után nyugalom, mert nagyon jó zenékkel érkezem most is, például Neri Furtadóval jön a Turn of the Light.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kérem szépen, holnap Bertalan névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alberteket, az Alíciákat, az Alízokat, a Bartalokat, kérem szépen a Mikélákat, a Taksonyokat, az Erzsébeteket, a Jonatánokat, és hogyha még nem végeztünk, akkor még a Szilvánuszokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtok vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel az legyen az első, hogy felköszönsd, és pont, Janet Jackson, Together Again, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, aki egy az, hogy olyan gyönyörű volt, hogy leírni nem lehet. A kettő, hogy annyira tehetséges volt, hogy az egyetlen előadó volt valaha is, akit Tupac fel akart kérni egy közös koprodukcióra. Bizony, tehát ez azért jelent valamit. Ő nem más, mint Aaliyah, aki sajnos már nincs köztünk, ugyanúgy, mint Tupac, ő sincs köztünk. Jön a Try Again! Without a dope.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal bebizonyította, hogy nem kell, de nagyon nem kell nagyon sokat foglalkozni a dalszöveggel, mert hogyha megvan az a kellő mondat, ami megfogja az embereket, akkor egyszerűen nincs hátra, csak előre, és tudja, hogy világslágert kapunk. Ez a Bahamen és a Who Let The Dogs Out, ugye? Who let the-

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném jelezni, hogy elindul augusztus utolsó előtti hétvégéjének utolsó órája. Bizony. Na, és mivel kezdünk? Hát persze, hogy Junior Jackkel. Jön a Stupid Disco.
1: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na, hát a biztonság kedvéért melegebb lesz, mint most a hétvége utolsó két napján. Jaj, de jó ez nekünk. 17 fokra ébredünk, 30 fok lesz napközben, és egy kis felhő az égen, viszont semmi más, semmi front, semmi szél, úgyhogy még egy picit kiélvezhetjük ezt a nyarat, legalábbis az utolsó erejét, az utolsó fénysugarait. Na, erről ennyit, jön Aszvád és a Shine a folytatásba.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Gotcha. Hey, baby.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az örök ifjú, az örök gyönyörűség, aki csak egy vasalót és egy gyümölcskosarat kér a szigeten. Hölgyemény, aki nem más, mint Kylie Minogue és az On a Night Like This. Tessék értékelni, hogyha valaki ilyen normális.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, bár késő van, de akkor is nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, mi a dolgotok? Ezeket az oldalakat megkeresni, ezeket az oldalakat lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik hozzánk Wanti és Kulti közösen. Ez a The Magic Key. Oh.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Bár akkor én már egy évvel idősebb leszek, de hát ez van, az időt nem lehet megállítani. Na, nem is akarok fröcsögni, mert késő van már. Köszi, hogy együtt voltunk, találkozunk jövő héten. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen